múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj rá!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió, a Ritmus Rádiója. Lépés Rádió, a Ritmus Rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfőt. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelök. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később észak-nyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap eleinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet. Az észak-nyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezik ki az államfőt. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közelettével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balatonmária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balatonfagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balatonfagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap eleinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rocked. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rocked. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Idén több mint 89 ezeren felvételiztek középiskolába. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől, mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak elévente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódásuk során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap eleinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az egészségügyi világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közelettével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a mati kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajt a legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé. Ma erősen megnövekszik a fátyol és komoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli, délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hideg front mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hi, it's Rolling.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklám.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogva tartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogva tartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az Albox automaták, adta hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az Alboxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-Box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa. Hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták Alboxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-Boxként folytatják. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
3: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
7: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió. Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az Albox automaták, adta hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az Alboxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-Box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa. Hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták A-Boxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-Boxként folytatják. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le!
7: Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
12: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
13: A tudomány mai állása.
12: Jó szórakozást!
14: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal lesz dolgunk. Képzeljük el azt, hogy itt Magyarországon egy dél-koreai színház tart előadást, és mi gond és probléma, valamint nyelvi akadályok nélkül végig tudjuk nézni az egyébként színvonalas és nem mindennapi előadást. Nos, dél-koreai tudósok azt mondják, hogy ez a tervük, méghozzá mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel, amelyekkel áttörhetik a nyelvi korlátokat, hogy miről van szó, erről is szó lesz mai tudományos magazinunkban. Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, erről is szó lesz. Egy évvel ezelőtt történt, hogy teljes sötétségbe borult az Ibériai félsziget 2025 áprilisában. 60 millió ember maradt áram nélkül. Az évforduló apropóján a szakértők újra elemezték a miérteket, és érdekes okokat találtak, erről is szó lesz. 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és emellett van egy másik jó hírem is, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése, a kutatók ma már egészen mást állítanak. És magazinunk vége felé szó lesz azokról a különleges átkelő helyekről is, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építettek. Egyébként az utóbbi napokban óriási szenzáció volt, hogy egy 2 évvel ezelőtt épült ilyen hídon végre átkelt egy orángután. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, és már is mondom, hogy mivel kezdjük hazai siker sztorival, 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor, az országban egyedülálló laboratóriumot a Szegedi Tudományegyetemen alakítottak ki. A vizsgálati hely évente 600, illetve 700 beteg ellátására is alkalmas, adta hírül a HVG Tudomány rovata. A mágneses katéter navigációval működő elektrofiziológiai szívkatéteres beavatkozásokra alkalmas laboratórium megnyitása után az egyetemen 5 műtőben tudják ellátni a szívritmus zavarban szenvedő vagy intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő betegeket. Csak hogy értsük, hogy milyen jelentősége van a dolognak, Európában mindössze 35 helyen alkalmaznak ilyen robotizált navigációs technológiát, amelynek lényege, hogy a katéter irányítását nem mechanikus robotkarok végzik, hanem egy számítógép vezérelt, külső mágneses tér szabályozza a katéter hegyének a pozícióját. A páciens két oldalán elhelyezett külső mágnesek a mellkas térségében kontrollált mágneses teret hoznak létre, erősségének és irányának változtatásával mozgatható a katéter hegye, amelyben egyébként három apró mágnes helyezkedik el. A robot navigációs katéteres eljárást egyébként valamennyi szívritmus zavar kezelése során alkalmazzák, az eddigi eredmények alapján különösen kamrai ritmus zavarok esetén érdemes használni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a finoman és stabilan irányítható katéternek köszönhetően a hagyományos megoldáshoz képest alacsonyabb a szövődmények száma. Egyébként a számítógépes rendszer lehetővé teszi azt is, hogy a beavatkozást végző szakember az internet segítségével specialistákkal konzultáljon. A Szegedi Tudományegyetem szerint az új labornak komoly szerep jut a kutatásban, és fontos tudni és megérteni azt is, hogy a mágneses térrel mozgatható eszköz a beszűkült vagy elzáródott erek megnyitására is tökéletesen alkalmas.
12: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
14: 2026 áprilisában egy éves évfordulója volt annak, hogy teljes sötétségbe borult az Ibériai félsziget, ebből az alkalomból pedig több tudományos kör is újra elemezte az akkor történteket. Spanyolországban és Portugáliában is ugye hosszú időre leálltak akkor, 2025. április 28-án egészen pontosan a villamos energia rendszerek, bár akkor a spanyol hatóságok azt kommunikálták, hogy a hirtelen változó extrém hőmérséklet okozhatta a rendszerek összeomlását, és vita alakult ki a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban is. A frissen publikált elemzés szerint viszont az eseménynek ennél jóval összetettebb okai voltak. Vizsgáljuk meg ezt tudományos szempontból. A 60 millió embert érintő áramszünet miatt több repülőjárat is kimaradt, leállt a tömegközlekedés, nem lehetett bankkártyával fizetni, sem készpénzt felvenni. Az olyan kiemelt fontosságú intézmények, mint a kórházak, a spanyol egészségügyi minisztérium szerint a kiegészítő villamosrendszerekre támaszkodtak a leállás idején. A szakértők szerint számos tényező közrejátszott az ellátási krízis létrejöttében, nem csak az időjárás, hanem többek között a feszültség és a meddő teljesítmény szabályozás hiányossága is. Ez elméletileg a villamos hálózatok hatékonyságának a növelését segítené. Ezen kívül az oszcillációk, azaz a kilengések és a feszültség szabályozási gyakorlatok közötti különbségek, valamint a gyors teljesítménycsökkenések, illetve az egyenetlen stabilizációs képességek voltak az okok, ami miatt 60 millió ember áram nélkül maradt. A feszültségingadozás és az oszcillációs jelenségek után egyébként sok erőmű, különösen a napelemrendszerek inverterei automatikusan leálltak. Egyszerűen lekapcsolódtak a hálózatról, ami további lekapcsolásokhoz vezetett. Ezek alapján, a jelenségek alapján a szakértők azonosították az áramtermelők védelmi beállításainak és terveinek működését is, illetve elemezték a helyreállítási szakasz lépéseit. Az esemény egyik súlyos kiváltó oka az volt, hogy az Európai Uniós rendszer üzemeltetési útmutatójában meghatározott 380, illetve 420 kV-os harmonizált feszültségtartomány helyett a korábbi 380, illetve 420 kV-os

0: állapotának vagy pozíciójának időben ismétlődő periódusos változását értjük egy egyensúlyi helyzet körül. Az elemzés egy olyan európai szinten összehangolt speciális technológiát javasol, amely gyorsabban képes jelezni az áramellátás problémáit. Összességében tehát az imént felsorolt mindegyik tényező fontos volt abban, és szerepet játszott, hogy 60 millió embert áramszünet ért egyik pillanatról a másikra 2025 áprilisában. Egyébként így végig nézve, olvasva, hallgatva az elemzéseket, talán egy kicsit betekintést nyertünk abba, hogy a maga nemében mennyire bonyolult, pontosan, precízen felépített az áramellátás a világon, és milyen sok mindenre kell figyelniük a szakembereknek.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, de előtte nézzünk körül. Mondhatnám azt is, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegek világában, de úgy is felvezethettem volna a következő hírt, hogy színházba fogunk menni, ugyanis dél-koreai kutatók most abban reménykednek, hogy a mesterséges intelligencia szemüvegekkel áttörhetik a nyelvi falakat és akadályokat kimondottan a dél-koreai színházakban. A mesterséges intelligenciával működő szemüvegek ugyanis új korszakot hozhatnak akár ezen a területen is. A producerek és a kulturális döntéshozók egyaránt bíznak abban, hogy ez az új megoldás segít a koreai előadásokat világszerte közönség elé vinni, csak úgy, mint ahogy a dél-koreai K-popot is globális sikerre vitték. No, de nézzük meg, hogy pontosan

0: Miről van szó? Azt már az elmúlt években megszoktuk, hogy bizonyos mozi előadásokhoz úgynevezett 3D-s szemüvegeket adnak, Dél-Koreában pedig mesterséges intelligencia alapú szemüvegeket oszthatnak bizonyos színházakban. Olyan nézők számára osztanák a szemüvegeket, akik nem értik a dél-koreai nyelvet. Ilyenkor a felhasználó kiválaszthatja azt, hogy milyen nyelven szeretné úgymond olvasni, illetve hallani az előadást, beállíthatja a betűméretet is, és azt is meghatározhatja, hogy a lencséken hol jelenjen meg a szöveg. Egyébként a szemüveg nem tükörfordítást ad, hanem amikor a színészek beszélni kezdenek, ez a bizonyos mesterséges intelligencia alapú program kulcsszavakat figyel, majd a megfelelő fordítást illeszti a párbeszédhez, így a néző zökkenőmentesen követheti az eseményeket a színpadon. A szemüvegek technológiáját egy koreai startup fejlesztette ki, amely eredetileg hallássegítő eszközöket kívánt készíteni, majd tavaly módosította a szoftverét színházi használatra. Az ő rendszerüket egy kínai partner integrálja a szemüvegekbe, amely a hardvert is gyártja. Elképesztő, ugye, hogy hardvert kapcsán a nagy számítógépek jutnak, a nagy dobozos számítógépek az eszünkbe, nem egy egyszerű mesterséges intelligencia alapú szemüveg akár. Hát ennyit a színházi, a külföldi színházi élményekről. Most nézzünk még rá arra, amikor ráengedték a napfényt a műanyagokra ausztrál kutatók, egy olyan megoldást dolgoztak ki, amivel már szobahőmérsékleten is könnyen fel lehet bontani a műanyagok szénhidrogén láncait. A műanyagok ugyanis lényegében hosszú szén- és hidrogén láncok. Az ausztrál kutatók a vizsgálatuk során arra jutottak, hogy speciális fotokatalizátor anyagok segítségével, amelyek a napfény hatására dolgoznak, viszonylag alacsony hőmérsékleten lehet feldarabolni ezeket a láncokat. Ennek köszönhetően a hulladékból viszonylag kevés energia segítségével lehet tiszta hidrogént előállítani, ami a zöld átállás egyik legfontosabb anyaga. Műanyag hulladékból hidrogén, azt mondják tehát az ausztrál kutatók, hogy ez a megoldás. Egyébként több tudományos labban publikált tanulmány szerint a közelmúltban végzett kísérletek azt mutatják, hogy a műanyag feldolgozásában óriási potenciál van, mint ismert, nemrég amerikai kutatóknak sikerült üzemanyagot előállítaniuk belőle, írta meg a HVG tudományos rovata.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. A

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: 15 éven belül jön az első zéró kibocsátású repülőgép, és nem a gyenge jellem felel a cukoréhségért, hanem egy baktérium, írja az érdekesvilág.hu. Nézzük meg ezt a két új tudományos hírt. Kezdjük a repülőgépekkel. Az Airbus jelentette be, hogy zéró kibocsátású hidrogén meghajtású repülőgépek tervezésébe kezdett. Az európai repülőgép gyártó vállalat 15 éven belül szeretné elindítani az első járatot. A hidrogénhajtású gépek működése során kizárólag vízgőz keletkezik. A tömeges használatuk előtt azonban még hatalmas infrastruktúrális beruházásokra van szükség a repülőtereken. Az egyik modellt turbóventilátoros motorral fogják felszerelni. Ez a gép 120, illetve 200 fő közötti személy szállítására lesz majd képes, és több mint 2000 tengeri mérföldet tud majd leszállás nélkül repülni. Az üzemanyagul szolgáló folyékony hidrogénnel tulajdonképpen egy úgynevezett módosított gázturbinás motort fognak alkalmazni, ami sugárhajtómű üzemanyag helyett hidrogénnel fog működni. A második modell hasonló technológia mentén fog működni, de kevesebb utas szállítására és mindössze 1000 tengeri mérföld megtételére lesz képes. A harmadik modell pedig radikálisan különbözik a már megszokott repülőgépek kinézetétől, ugyanis a 200 fő szállítására képes járműnél a szárnyak konkrétan beleolvadnak a repülő testébe. Előttem van a fényképe ennek a modellnek, valahogy úgy tudnám elmagyarázni, hogy olyan, minthogyha a szárnyait így hátrafelé csapná, ahogy azt a madaraknál szoktuk látni. A levegőből térjünk vissza a földre, és beszéljünk a problémáinkról. Van egy jó hírem, az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok, köztük bizonyos bakteroides fajok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Úgy tűnik, hogy a mikrobiális egyensúlytalanság a GLP-1 hormon jelátvitelét is érinti, és ezzel idegi jutalmazó köröket is modulál, amelyek a cukorfogyasztáshoz kapcsolódnak. Akkor tudjuk pontosan megérteni ezt a működést, mondják a szakértők, ha tudomásul vesszük és megértjük, hogy különbség van az éhség és a sóvárgás között. A fiziológiás éhség energia és tápanyag hiány jelzése, amelyet hormonális és idegi visszacsatolások finoman szabályoznak. Ezzel szemben a sóvárgás specifikus inger, tipikusan gyorsan elérhető magas cukor és zsírtartalmú élelmiszerek iránti vágy, amelyet a jutalmazási rendszer túlhangoltsága és a bél kötőjel agytengely jelzései is felerősíthetnek. A sóvárgás így részben tanult viselkedés, részben pedig biokémiai és mikrobiális eredetű jelenség. No de milyen jelek utalhatnak a mikrobiom eredetű cukoréhségre? Nos, az ismétlődő, nassolásba torkolló cukorvágy, különösen esténként, az antibiotikum kúra utáni étkezési preferencia váltás, amikor például azt mondogatjuk, hogy mostanában mindig édességet kívánok, vagy az ingadozó energiaszint, a délutáni beroskadás, így is mondják a szakértők, valamint a rövid alvás és a stressz, ezek a mikrobiomon át is súlyosbítják a sóvárgást. És még egy érdekesség a tévutakkal és a gyakori hibákkal kapcsolatban. Tévút és gyakori hiba, ha ilyenkor hirtelen elkezdünk cukormentesen étkezni. Egyes intenzív édesítőszerek ugyanis nagy mennyiségben a bélrendszerre kedvezőtlen hatásúak lehetnek. Nem a cukormentességre van szükség, állítják a szakértők, hanem a mértékletességre.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. A

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Emberek együtt dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy óránk után átkelt egy hídon, és ez elméletileg óriási természetvédelmi siker lett, hogy miről van szó, már mondom is. A kutatók egyébként egy indonéziai út fölé építették ezt a bizonyos hidat, kimondottan állatok számára, és először sikerült kamerával rögzíteni, ahogy egy súlyosan veszélyeztetett szumátrai óránk után használja az egyébként lombkorona hidat az út átszelésére, számolt be mindenről a National Geographic. A felvétel komoly reményt ad a természetvédőknek. A hidat egyébként 2024-ben építették az indonéziai Pakpak Barat közelében, a Lagan Pangidar út fölé. Az út fontos közlekedési folyosó az emberek számára, ugyanakkor áthatolhatatlan akadályt jelentett az erdei élőlények előtt. A természetes átkelés gyakorlatilag lehetetlen volt a vadon élő állatok számára. Mióta viszont a lombkorona híd megvan, 2 éven át figyelték kameracsapdákkal a hidat, remélve, hogy egyszer végre egy oráng után is használni fogja, ám sokáig csak más állatokat észleltek. Viszont most 2 hosszú év után végre megtörtént az eset. A felvételen egy fiatal hím oráng után látható, amint óvatosan rálép a hídra, félúton megáll, lenéz az alatta futó hídra, majd tovább halad az erdő felé. Ez az első dokumentált eset, hogy a faj ilyen mesterséges átjárót használ. A híd kulcsfontosságú lehet a helyi, mintegy 350 egyedből álló populáció számára, amelyet az út ketté vágott. Egyik részük a Sirangaswad rezervátum, a másik a Sikulaping védett erdőterületénél. A kis, elszigetelt csoportok miatt csökken a genetikai sokszínűség, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Egyébként a szumátrai orángután a legnagyobb fán élő emlős ideje több mint 90%-át a lombkoronában tölti, igen intelligens fajról van szó, kiváló térbeli memóriája lehetővé teszi, hogy új útvonalakat tanuljon meg az erdőben, ez magyarázhatja, hogy végül a hidat is elfogadta. A világon egyébként mindössze mintegy 14 ezer szumátrai orángután él a természetben, így a faj a legveszélyeztetettebb emberszabásúak közé tartozik. A mostani siker azt mutatja, hogy a jól megtervezett infrastruktúra segíthet összeegyeztetni a természetvédelmet és a beruházásokat. Ha jobban belegondolunk egyébként, az emberi civilizáció, illetve iparosodás következménye, és nem is olyan régóta jellemző, hogy különleges átkelő helyeket kell az emberi infrastruktúra terjeszkedése miatt építeni az állatok számára, tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző, és tűnik fel egyre több országban a kifejezetten vadon élő állatok számára épített átkelőhely. És érdekes adat, hogy mondjuk egy átkelő akár több millió állat életét is megmentheti, írja az érdekesvilág.hu. Az erdőirtás, illetve élőhelyük zsugorodása miatt a vadon élő állatok olykor az emberek által épített mesterséges környezetben kóborolnak. Táplálékszerzésüket és vándorlásukat sokszor forgalmas utak, autópályák, vasutak, csatornák, elektromos vezetékek nehezítik, melyek miatt sajnos sok állat az életét veszíti. A probléma megoldásának egyik módja, hogy állathidakat építenek a számukra, amelyeken keresztül biztonságosan átkelhetnek. Az első ilyen átkelőt egyébként Franciaországban építették az 50-es években, és azóta többek között Amerikában, Kanadában, Svájcban, Hollandiában, Németországban is sorra épülnek a hasonló átkelőhelyek, de Magyarországon is számos épült már azóta. Ezek jelentősen csökkentik az emberi beavatkozás miatt bekövetkezett populáció csökkenéseket, sőt, egyes esetekben megakadályozzák a vadállatok kipusztulását. Ezek a sokszor növényekkel borított építmények őzeknek, szarvasoknak, medvéknek, teknősöknek, rákoknak, madaraknak, majmoknak és sok más állatnak jelentik a biztonságos átkelést világszerte.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek, Robi.

0: a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén lássuk, hogy mit értünk az alatt, hogy magyar űrmisszió indul a Holdhoz. A magyar irányítású Moonrad nevű misszióról van szó, amelynek a célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat. Erre a misszióra az Európai űrügynökség kérte fel a magyar Remreed Space Technologies-t. A cél egy közel 300 kg-os hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése. És hogy mi lesz a dolga? Nos, kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújthat ez a műhold, többek között a kommunikáció, a navigáció és az űridőjárás monitorozás terén. A projekt emellett a hold környezetének a vizsgálatára is fókuszál majd, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. Zábori Balázs, a Remreed ZRT alapítója és szakmai vezetője a következőket nyilatkozta mindenről: a Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kis műholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük a versenyelőnyünket. Az Európai űrügynökség 2040-es stratégiája éppen ezért fókuszál az európai szuverenitásra és a dinamikus New Space vállalatok szerepére, írja a 24.hu tudományos rovata. A program nemzetközi együttműködésben valósul egyébként meg, a Remreed partnereként pedig a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel majd, egészen pontosan a küldetés tudományos tartalmáért. A Holdnak a közeljövőben valóban hatalmas szerep jut egyébként, hiszen a NASA ez év elején ugye sok év után visszatért újra a Holdhoz, a Hold megkerülésével. Ezen kívül tervezi a következő években a Holdra való leszállást, miközben Kína is folyamatosan a Holddal kapcsolatos programjairól kommunikál. Szóval fogunk hallani a közeljövőben magyar űrmisszióról is. Erről szólt mai tudományos magazinunkban. Az utolsó hírünk, sok érdekességgel volt dolgunk, magyar vonatkozású hírrel kezdtünk, ugye? Ugyanis 700 magyar szívbeteg járhat jól Szegeden, ahol most nyílt meg egy példátlan szívkatéteres labor. A külföldi híreket illetően pedig foglalkoztunk egy évvel ezelőtti visszatekintésre is, ugyanis májusban volt egy éve, hogy az ibériai félsziget teljes sötétségbe borult 60 millió embert kényszerítve áramszünetre. A szakértők az egyéves évforduló kapcsán újra megnézték az okokat, és egészen érdekes dolgokat találtak. Arról is volt szó, hogy dél-koreai kutatók mesterséges intelligencia alapú szemüvegekkel akarják áttörni a nyelvi falakat a színházakban, ráengedték a napfényt a műanyagokra, forradalom jöhet a hidrogén előállításában, ezzel is foglalkoztunk. Szó volt azokról a különleges átkelőhelyekről, hidakról, amelyeket a vadon élő állatok megmentéséért építenek. Azt is megtudtuk, hogy tulajdonképpen az 1950-es évek óta jellemző. A fűvel, bokorral, még néha fával is borított vadátkelő. Szó volt arról is, hogy 15 éven belül jöhet az első zéró kibocsátású repülőgép, és megnyugtattuk magunkat, hogy az édesség utáni ellenállhatatlan sóvárgás nem pusztán gyenge jellem kérdése. Az utóbbi évek kutatásai egyre meggyőzőbben mutatják, hogy a bélben élő mikroorganizmusok aktívan beleszólnak abba, hogy mennyire kívánjuk a cukrot. Szóval sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ne feledd! Lépés Rádió! Egy lépéssel közelebb hozzád!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közel.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mennyire kell szerinted férfiként nekünk irányítónak lenni, mondjuk házasságban például?
2: Én azt tapasztaltam az eddigi életem során, hogy...
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Akármilyen habitusú is egy nő, azért így legbelül a lelke legmélyén, amikor egy párkapcsolatban van, akkor azért szereti azt hinni, hogy ő támaszkodhat valakire. Akármennyire erős is mondjuk, vagy mondjuk karrierista, és mondjuk és esetleg jól is csinálja, vagy a munkahelyén, de amikor ő már otthon van, akkor szerintem ő és most nyilván lesznek kommentelők, hogy bejegy, de hogy van ellenpélda, nyilván van, csak hogy általánosan gondolom, hogy nekem ez a tapasztalatom.
1: Hát, hogy igényli a vezetés, mint a táncban.
2: Ja.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Hogyha van egy család, vagy van egy kapcsolódás, akkor még kell nekem mindenben irányítani, ki mondta ezt. Hát hiszen bízhatok abban, hogy úgy tudjuk összerakni a dolgainkat, hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, akkor számítsuk egymásra, hogy ha én például részletekben elvesző vagyok, ez idézőjelve van, akkor azt is mondhatnám, hogy ja, alapos vagy. Ha a másik vehemensebb, azt mondja, jaj, gyerünk, menjünk, ebbe a számodába, tök jó. Várjál, mondom, de figyelj, ha azon a környéken van, akkor oda nem tudok elmenni busszal. Jaj, de jó, hogy mondod. Akkor ki irányít? Frászt. Összeraktuk mindazt, amiben ebben vagyok jó, a másik abban jó, akkor nincs arról szó, hogy jaj, te tutyi mutyi vagy, én meg viszem a prímet. Nem, mert adott esetben lehet, hogy oda viszed a prímet, hogy bajba kerülünk.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ha megnézzük a természetben, mondjuk a legegyszerűbb emlős állattól, aztán a oroszlánokon, különböző macskafélékeken keresztül, az ember, tehát a majom és az ember, tehát hogy megyünk felfelé, ez teljesen természetes, hogy mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok, ahol matriarchátus van, és a legidősebb elefánt az vezeti a csordát, ő találja meg a vizet mindig, hogy legyen, és bocsánat, van még egy. A sakáloknál, ott szintén, a sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha széllel szemben szaladok, én a

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ha megnézzük a természetben,
2: D. Nagy Lajos énekes.
1: Mindenütt a hím egyed, ő az, aki oltalmazza a családot, vezeti a családot, kivétel az elefántok. És bocsánat, van még egy. A sakáloknál és a hiénáknál ugyanez van, ott is a legidősebb nő. Egyébként a farkasoknál, aztán moskafé, vagy oroszlán, a családfő mindig a férfi, és ő dönt minden dolgokat. Az, hogy most valaki a csordának a tagja lehet, azt a legidősebb hím oroszlán dönti el. És azt is, ha valakit ki kell a családból, ki kell zárni. Igen, ki kell zárni, azt is ő dönti el.
2: Na és nálad?
1: Na most az embereknél ugyanez van, tehát ez valószínűleg, hogy amikor az ember elérkezett ahhoz a fejlődéshez, hogy már családban élt és különböző kis és nagy családokban, onnantól kezdve is, ugyanúgy, ahogy a majmoknál is, a férfi. Tehát van egy férfi, aki uralja a családot, ő vigyáz a családra, ő az egyik legerősebb talán, vagy a legerősebb hímegyed, és a legerősebbnek kell lenni, mert időnként megverekszenek. Azért, hogy kivezesse a családot. És amennyiben jön egy erősebb, fiatalabb egyed, akkor előfordul, hogy letaszítja a trónról az idősebbet. És ugyanez van az embereknél is. Tehát alapvetően így alakult ki az emberiség. Tehát ez a természetes.
2: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
3: Mondják a görögök, hogy hiába én vagyok a fej, a feleségem vagyok, aki megmozdítja és tudja, hogy merre nézzen. És én hallgatok rá. Azt gondolom, hogy mindent megkaptam tőle. Ugye a feleségemnek, amit gimnáziumba kértem el a kezét, ezért nagyon ő az, aki annyira ismer engem, mint soha senki.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Amit a nő mond, vagy szeretne, és mondja a szájával, hogy azt szeretné, tényleg azt szeretné, vagy hogyha azt
2: nem
1: megkapja,
2: akkor... Nem, azt sosem jelenti azt, nem.
3: Csordás Tibor, énekes, zeneszerző.
2: Nem? Nem, hát azt meg neked kell megfejteni, hogy ez igazság szerint mit jelent, illetve az, hogy hányszor kell még visszakérdezni, hogy a valós... a végeredményhez eljuss rá.
1: És azt tudod mindig, amikor a valós végeredmény?
2: Nyilván nem tudom mindig. Általában szoktam utána menni, de van, amikor feladom. Félítem, hogy látom, hogy nincs elég kérdésem.
1: És akkor tulajdonképpen férfi társainknak például mit mondasz olyan szempontból, hogy a nő mondjuk mond valamit, hogy azt szeretné, hogy jó azt megadni?
2: Hát figyelj, ha valamit nagyon akar, és te nem akarod, abban nagyon tudsz jól kijönni szerintem.
1: Valamit mégiscsak kell csinálni.
2: Hát akkor vagy az van, hogy vagy megkapja, vagy ebből lesz egy olyan vita vagy veszekedés, ami egy koporsó szeg a többi mellé. És amikor már így már az utolsót is beverik, akkor
1: hány szög kell egy koporsóhoz szerinted körülbelül?
2: Hát az ember válogatja, van. Tudod.
3: Szabó Sipos Barnabás, színművész.
4: Ha nem szeretném, az egy olyan belső valami, ami fölött nincs már, tehát nem tudsz rendelkezni a nem szeretném fölött, érted?
1: És hogyha valami miatt nagyon-nagyon érzed, hogy biztos vagy benne, azt érzed, hogy az egész rendszernek az nagyon-nagyon jó lenne.
4: El tudom mondani, képviselni tudom ezt.
1: Képviselen?
4: De nem tolom át. Tehát olyan nincs, hogy én akkor is így, meg akkor is ezt, és mert én hidd el, hogy a te érdekedben, meg a mi érdekünkben ez jó, és akkor nem. Addig beszélünk, ameddig lesz egy közös halmaz, lesz valami, amiben mindketten meg tudunk nyugodni, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen és ilyen körülményekkel, ezek és ezekkel, ezeket hozzátéve, tudom én is idomítani, ő is.
1: De mit tapasztalsz, hogy ha tényleg meg is kapná azt a nő, amiről beszél, hogy ő azt szeretné, az jó lenne? Ha pont azt kapná meg, amit mondott, mindig jó.
5: Igen,
1: az.
5: De nem lenne elégedett.
3: D. Nagy Lajos, énekes.
5: Ugyanis azt mondaná, hogy ez most mind az ölembe húlt. Miért nem kívántam többet?
1: És akkor kívánna többet, és ha az is az ölébe húl?
5: Hát ez már Évával is így volt a Paradicsomban. Tehát valószínű, hogy nem lenne boldog.
4: Minden embernek van egy olyan része, amihez nincs közöd, és amihez nem is lehet, és ami az ő lényének a magja. Most abból, hányszor szenvedünk abban a világban ilyen, és ezt szerintem mindenki igazolni tudja, hogy érvelünk valamire, mert azt mondjuk, hogy igen, szerintem neked ez jó lesz, vagy menjünk a horvát tengerpartra, mert, vagy csináljuk ezt a céget, mert ez jó, és akkor a másik nem érti, pedig érvek rendszerét fősről, és nem érti, mert a döntés nem az logikus érvelés hatására születik meg az emberben, hanem abból a magból, abból a mélységből, amiben nyilván a ösztönök ezerféle minden benne van, abból születik egy döntés.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: D. Nagy Lajos, énekes.
2: Bakonyvai bányászfaluban élt egy házas pár. Bányász volt a férfi, de kistermetű, vékony, filigrán kis emberke volt, és volt egy feleség, aki idősebb is volt tőle, két fejjel magasabb volt, és legalább 20 kilóval több volt. És olyan volt, hogy a férfi, mikor megjött a munkából, megnézte, hogy rend van-e az, hogy mindent megcsinált, gyakorolta a család fői jogokat, majd elment a kocsmába, ahol ájútra itta magát. Asszony tudta, hogy mikor van záróra, fogta a talicskát, elment a kocsmába, betette a férjét a talicskába és hatatolta. Férj felébredt, adott két pofont az asszonynak, majd elment aludni. Rend volt a családban. És egyszer történt egy fordulat, amikor ment a kocsmába a férjér, és a ivó cimborák, ezek kinevették a nőt, és mondták, hogy meddig fogod mi ezt csinálni, stb. És ekkor megvilágosodott, valami kattan nála, megfogta a férjét, kivitte az utcára, és mondta, hogy na most megfogod ezt a talicskát, és szépen hozatalod, de ha nem kapsz két, akkor a pofont, hogy elszáll a fejed. És a férfi megszeppent, és fél részegen hazatolta a talicskát. A nő visszament a kocsmába, leült a férfiak közé, és ott italozott velük még jó darabig. Majd innentől kezdve a nő minden nap eljárt a kocsmába, és a férfi pedig otthon maradt, és nem járhatott kocsmába. Átvette az irányító szerepet.
3: És mi lett velük aztán, két, hogy azóta is így van, és most is igen, éppen igen, és az az asszony.
2: Igen, és aztán tulajdonképpen perre ment a dolog, mert a férfi bántalmazásért feljelentette a feleségét. Ugyanis a nő időnként otthon meg is verte a férjét.
3: Hát akkor vissza a kiinduló pontra oda, hogy egyébként te mit tartasz helyén valónak saját magad szempontjából? Hogy mennyire kell irányítani a férfinak?
2: Túlnyomó részt, tehát mindig vannak kivételek. A férfi az racionálisabban tud gondolkodni. Tehát a problémákat logikusan, észérvekkel, hidegen végig tudja gondolni. A nők azok szentimentálisabbak, tehát hajlamosak az érzések, az érzelmek által dönteni, és ez nem biztos, hogy mindig jó. A lényeg az, hogy a férfi racionálisabban tudja vezetni a családot, és valószínűleg, hogy sikeresebben tudja működtetni a családot.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Arra rájöttem, hogy az én feladatom, mert tényleg rendkívüli nő a feleségem, hogy ami nagyon fontos, hogy úgy kell odafigyelni a másikra, és azt gondolom, szerintem nem csak, mint férfiként mondhatom, szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelve. Mert amikor az ember észreveszik, azt a nőknek egy nagyon jó szenzora van, amikor még egy pillanatra csak máshol jár a gondolata az embernek, mert ugye nehéz volt kikapcsolni ezt a napot, engem is rengeteg dologért, amivel nem is akarok otthon beszélni, mert nem akarom hazavinni úgy az életemnek azt a részét, ami történik, vagy azt a feszültséget, mert lezárom ott és belépek a családba, akkor azt mondom, hogy ez most megpróbálom kitenni, mert akkor öncélúvá válok, és érzem, hogy megint rólam szóljon az, hogy Isten ments, nem. És el kell engedni, és csak odafigyelni, és az a legfontosabb, amit adhatunk. És ha érzik ezt, hogy úgy vagyunk mellettük, azt gondolom, ez bátran mondhatom, akkor megadjuk azt a támaszt, hogy akkor tényleg, hogy, és ez fontos, hogy befoltozzuk a lelküket, ezt csak mi tudjuk. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak, és én is sokat kaptam így ebben a kapcsolatban, és soha nem látott engem annak, aki felmegyek a színpadra, tiszteli, szeret azért, amit csinálok, de ő a legfőbb kritikusom, azt gondolom. És talán még a gyerekeimnél is elmondhatom ezt, hogy őrájuk is így hallgatok, és kikérem a véleményüket ebbe. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hrutka Róbert, zenész, zeneszerző, producer.
2: Férfiként mondhatom szerintem számtalan nő esetében igaz, hogy meg kell hallgatni őket, és akármilyen nehéz napunk volt, a legfontosabb, hogy beszéljünk, és hallgatni, és szó nélkül nem közbeszólni, és odafigyelni. A kritika is olyan, azt gondolom, hogy éljünk a másikkal, mert egy hosszú kapcsolat titka az, hogy merjük elmondani a másiknak. Én is próbálok kritikus lenni bizonyos dolgokban. Ha kell.
3: Velük? Vagy mindenkivel. A feleséged?
2: Mindenkivel, de...
3: Igénylés, és meg is lehet adni neki? Vagy csak ha kéri?
2: Nem. Szerintem az a pont az, hogy nem kell ezt kérni, mert akkor nem biztos, hogy pont akkor történik meg. De így tereli a legjobban. Tehát így tudunk úgy tovább menni, hogy egyet fogunk gondolni a világról, és ez egy hosszú folyamat, tehát nincs olyan együttélés, ahhoz, hogy te gimnáziumot együtt maradj a másikkal, sok minden át kell menni, és az összetartó kapocs már sokszor az a pillanat, amit együtt tudunk megélni, hogy közös élményeket szerezni, a másik pedig pont az ilyen beszélgetések által, hogy felkelsz és megbeszél a napodat, vagy pedig a másiknak van egy bánata, és mindegy, hogy mi az is. Távol áll attól, amit pont elgondoltad, hogy szeretné beszélni, akkor is ott kell lenni 100%-a, és akkor azt gondolom, hogy úgy már jól indul a nap. A másik pedig, hogy az idő hiánya. Nekem a legfontosabb az életemben az, hogy rájövök, tehát, hogy nagyon kevés időnk van. És hogy minden, tehát elkezdtem úgy élni egy idő óta, megtapasztalva ezt, főleg, hogy jelenleg behatások vagy amiért azt gondolom, hogy hiszek a csodákban, hogy minden perc az utolsó lehet. És ha úgy ébredek fel, és úgy csinálom az életemet, és úgy megyek el otthonról, vagy úgy beszélek a családommal, hogy az a figyelem megvan, akkor tehát nem lesznek úgy rossz érzésem, bármi fog történni a világban, hogy nem tudok hazaérni, vagy a másikkal nem találkozom többet, és ez valahogy így bennem marad. És tovább megyek, mert nem csak azt is megérzi a másik, hogy mit gondolunk. Én hiszek abban, egy barátom mondta régebben, hogy tudod, Robi, az a csodálatos az egészben, hogy amit csinálsz, például megpengedsz egy hangot a gitárdon, vagy elénekelsz valamit az embereknek, abban ott történik a csoda, hogy ez egy fizika törvényi alapján csak hangok és hullámok. És tudjuk, hogy az a szép az egész, hogy az érzelmek kódolják ki ezeket a hanghullámokat. Ezért nem tudsz megfelelni mindenkinek. De ezek a gondolatok is ugyanilyen hullámok, és ezek ugye fizika törvényei szerint azt mondják, nem tűnnek el, csak feleződnek a térbe, ami egy idő után már hallhatatlan vagy észrehetetlen lesz műszerrel is, de ez ott van a világ mindenségben. És hogy mit gondolok a világról meg a másikról, az ott van. Nem mindegy, hogy mit gondolok a másikról, és hogy mit hagyom magunk után itt a világban.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a közvetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most indul!

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
0: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantál, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
2: Kellemesen szép délutánt kívánok minden Lépés Rádió hallgatónak, a mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina és Sanyi is. Sziasztok, szép délelőtt.
3: Sziasztok, jó éjszakát kellem. Kívánunk.
2: Jó éjszakát.
4: Jó, oké, hogy beborult, meg, de azért közben kisüt a nap, tehát azért figyelj.
3: Ja, bocs.
2: De egyébként a Sanyi azt tudta,
4: hogy... Ezt inkább Robinak mondta.
2: Sanyi azt tudta, hogy a felfők felett mindig süt a nap.
4: Uh-huh. Meg hogy mindig kék az ég.
2: Igen, mindig kék az ég.
3: Tényleg süt a nap.
4: Ez bizony így van.
2: Istenem, 2026. május 11-ét írunk, amikor is 14 óra után 10 perccel járunk, és köszöntjük mindjárt a névnaposokat. Előtte elérhetőségeink www.lépésradio.hu kívánságdoboz hallgatói messenger csoportot, mondjuk a Facebookon is facebook.com/lépésradio. Lájkjátok, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra, mert a többi közösségi platformon is megtaláltok, ahogy számos mobilapáltal tudtok minket hallgatni, például Hu Radio, Radio Box, My Online Radio, stb. Appokon keresztül, és azon kívül pedig írhatok nekünk e-mailt a nap 24 órájában.
4: Az info@lépésradio.hu e-mail címre. Egyébként az jutott eszembe, hogy te még ma a barátnődhöz, Rob.
2: Én ma? Miért?
4: Nem. Hát mert hogy akkor ugye, mert a mai időjáráshoz viszonyítva az a nóta jutott eszembe, ugye tudod, hogy aki a babáját igazán szereti, akármilyen jeges eső esik, mégis felkeresi.
3: Hát Sanyi, köszönjük szépen ezt a népi motivumokkal telt zenei időjárás jelentést.
4: Ugye?
3: Nagyon
4: szép.
3: Sanyi,
4: ez
3: minden nap, tehát ez így nagyon tetszik.
4: Ez csak így adódott ebben a pillanatban. Ez a
3: na hát szeretem, amikor adódnak pillanatok nálad.
2: Istenem.
4: Ezek után Robi csak annyit mondok, majd mesél a névnaposokról.
2: Igen.
4: Csak elvesztettem
2: a fonalat, nem fogok.
4: Kicsit megleptem szerintem.
2: De egyébként a kérdésedre, hogy válaszoljak, nem tudok róla, hogy megyek. De semmi nincs kizárva. Ezek után, hogy ezt elénekelted, és amit ugye? Esetleg hallottál,
4: hát
2: esetleg. Nem valószínű, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy már kutyafürdetésem van-e, vagy máshol, vagy... Na, mindegy.
4: Kutyafürdetés van, ha kimegy most éppen az eső.
3: Kis sampon, eper, zápor, egy fél nap alatt kész lesz.
4: Ó, szegény Alex.
3: Ugye meg is szárad közbe.
4: Felnéz az égre. Na, nyisd uram a csatornákat!
3: Várjál most, zárd el, mert már lejött a sampon. Egy kis napot kérünk, mert fázik a kutya.
2: Amúgy ma a Ferenceket köszönthetjük, csak úgy halkan elmondom.
4: Igen, nem csak decemberben, hanem most is.
2: Így van. Francia, latin eredetű jelentése francia. Egyébként októberben is van valamikor Ferenc napsány.
3: November.
2: Október.
3: Oh. Októberben
4: is. December az biztos. Októberben nem tudom.
2: Én nekem valami rémlik.
3: December 3 szerintem, nem? Vagy november?
4: Igen,
3: nem,
4: december az biztos, de.
3: Az tuti.
2: Jó, minden Ferenc nevű hallgatónak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek. Nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a május 11-én. Sok boldogságot a teljes táv nevében. A mai műsorunkban hoztunk színeseket, lesz bölcsesség, horoszkóp, a névnap köszöntőt már megtartottuk.
3: Időjárás jelentés is megvolt, amit dalban mondott el, Sanyi.
2: Dalban küldöm szét a földön. Nekem már csak ez jutott eszembe. Na, nem zenélünk, hanem zenélünk, vagy nem éneklünk, hanem zenélünk, aztán pedig jövünk vissza, tartsatok velünk jó szórakozást, mert már itt elég őrült műsor bontakozik ki.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Nem azért veszítünk el dolgokat, mert hibázunk, hanem mert néha változnunk kell. Ez az idézet arra emlékeztet, hogy az életben sokszor a kellemetlen fordulatok indítanak el bennünket egy jobb irányba. Ami ma veszteségnek tűnik, lehet, hogy később egy új lehetőség kezdete lesz.

gyors. Ha egy spontán ötlet váratlanul jó irányba viheti a napodat. Mika. Valaki olyan kereshet meg, akire régóta kíváncsi voltál. Ikrek. Egy apró félreértésből végül vicces történet kerekedhet. Rák. Érdemes ma hallgatni a megérzéseidre, különösen emberi kapcsolatokban. Oroszlán. Ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, akár akaratodon kívül is. Tűz. Egy régóta halogatott ügy végre egyszerűbben megoldódik, mint gondoltad. Mérleg. Jó nap lehet egy kis lazításra vagy közös program szervezésére. Skorpió. Valaki meglepően őszinte mondattal lephet meg ma. Nyilas. Egy váratlan hír új ötletet adhat a következő heteidhez. Bak. A különösen jól mehet a szervezés és a gyors döntéshozás. Ízöntő. Kreatív energiáid erősek lesznek, használj ki minden jó ötletet. Halak. Egy régi emlék vagy találkozás különösen jó hangulatba hozhat.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és tudtad? A világ egyik legfurcsább rekord kísérlete most zajlik. New Yorkban egy férfi 24 óra alatt több mint 60 kávézót akar végiglátogatni, hogy bekerüljön a rekordok könyvébe. A szervezők szerint a kihívás egyik legnehezebb része nem is a séta, hanem az, hogy a versenyző ne remegjen estére a rengeteg koffeintől. Képzeljük el, milyen lehet a 47. presszó után udvariasan azt mondani. Egy dupla espresszót kérek.
1: Végül is ihat láttét, kapucsinót, eszpresszót, hosszú kávét, rövid kávét, bár én úgy tudom, hogy Amerikában eléggé híg löttyök ezek a kávék, tehát nem féltem én őket, hogy Amerikában. Mondjuk ott nagyon nagy adagok vannak. Hát, visszavonom.
2: Aha.
1: Ott egy ilyen félbögrényi kávét, egy híg kávéval.
2: Itt egy nagyobb kapucsinó, vagy még, vagy akár egy egész.
1: Hát rak bele, tejet, legfeljebb teljes kávé lesz már a 47-nél, de Robinak kéne egy pár kávé kapszulát át.
0: Nem kell kapszula, van babis.
1: Ja, a kávébabot akkor átröppenteni oda, mert szegény elég korán kelt, úgyhogy...
0: Nem, mindjárt iszom a kávémat, kérlek szépen.
1: Na látod? De azért 60 kávét, hát kávélikörből mondjuk.
0: Á, de az nem kávé, az likör.
1: Hát de a kávé van előtte.
0: Összesen nektek mennyi volt egy nap a legtöbb kávé, amit megittatok? Erre kíváncsi vagyok.
1: A legtöbb kávé, amit megittam, én napi kettőt szoktam inni, ami úgy az átlagosan hogyan keljünk föl reggel, és hogyan bírjuk ki a délután hoz kell. De a legtöbb kávé az 4 volt, de nekem nagyon sok volt már az a 4 kávé.
0: 4 volt. Sanyi, te valaha kávéztál?
2: Hát nem, én csak nagy ritkán, hogyha valami buliban voltam, és tudtam, hogy éjszakázom, vagy tűző, akkor
0: tehát nagyon meg. Ritkán kávézik. Nekem nagyon azt ritkán. Hiszem, hogy 5 kávé volt a max.
1: Sok.
0: 5 kávé, az
1: nekem mondom,
0: sok.
1: Ma 4 is sok.
0: Nem, elmondom őszintén, az 5. kávé után lefeküdtem és aludtam.
1: Nem hát, mondod.
0: De.
2: Egyébként van, akinél lesz simán.
1: Hát nagyon. Figyelj, én a kávélikört is szeretem, a kávés csokit is szeretem, a teljes kávét, és annyi látok, a menzán nem volt teljes kávé?
2: Ott volt. Igen, a teljes kávé, igen. Én most a rendes kávékra gondolok.
1: Ó, de hát a kávé van, ami a legjobb szó.
0: Teljes kávé, ez nem rendes kávé, az kakaó igazából mondható.
1: Nem, a kakaó.
2: Hát, nem, kakaó az nem.
0: A teljes kávét maci kávéból csinálják, annak nincs olyan ereje.
2: Egy itthon is csinál.
0: Gyerekkorunkban azt csinálta anyum, a gyerekeknek teljes kávé.
1: Igen,
0: abban nincs koffein, vagy nagyon minimális a koffein.
1: Hát nagyon minimális,
0: de kávé. Jó, tehát azt szerintem nem mondjuk.
2: Melegen is, ha megiszott, de ha kihűl, pláne nyári.
1: Én nagyon szeretem, meg a tiramisút, mert az is egy kávés édesség, csak hogyha
2: jaj, most majdnem tiramisút ettem tegnap. De...
1: És mi az a majdnem?
2: De végül nem, mert először arra gondoltam, eszek somlait, aztán láttam, hogy van tiramisú is.
1: Jobb a tiramisú hiddel.
2: Aztán meg láttam, hogy van ez a túrógombóc vanília pudinggal,
0: és
2: azzal az volt a baj, de nem tudom, arról a helyről, ahol gyakran szoktunk, vagy hát ti is eztek, Robi, meg én is, hogy onnan túrógombócot? Hát nem az, ami
0: ettem
2: a
0: már, igen, de
2: van.
0: Az nem olyan túrógombóc, én tudom, hogy neked mi volt vele a bajod. Az igazából olyan, mintha kaptál volna egy túróadagot, le van öntve vanília pudinggal.
2: Pudinggal, így van.
0: Az tudom, de finomnak finom, csak az nem.
2: Amúgy jó, hát figyelj, kettőt vettem azért a biszti kedvéért.
1: Jézus Mária,
0: kettőt megettél? Én egyet szoktam. De simán amúgy ott a legfinomabb a mákos guba, dupla vanília öntettek. Kéred, az a legjobb. Nekem az viszi a prímet.
1: Akkor valaki hallja erről a ételhordó egység, vagy ételhordó... Küldjön
2: már! Ételhordó egységből!
1: Igen,
0: Karina, lejössz Debrecenbe, én meghívlak.
1: Át arra a túrógombócos cuccra, vagy a másikra?
0: Bármelyikre, akár mind a kettőre.
2: Amit szeretnél.
0: Igen, én most rajtam nem múlik, én megveszem neked mindegyiket, és végigkóstolod.
1: Hát figyelj, én a saját mákos gubámon és a saját túrógombócomon én azt nem bízom én ezekbe. Én tudod, miért vagyok meghalva. Tehát én
0: az tudom, a krémesek.
1: A krémes, kész, én az felejthetetlen.
0: Debreceni kisnandora cukrászda, a krémeseit, Karina elvarázsoltak.
1: Az elvarázsolt. Tehát túrogombolc, az bagatell, azt csinálok neked,
2: amit akarsz. Igen, de én azt hittem, hogy már nincs is benne tényleg, de hogy elvileg benne volt biztos túrogombolc. Csak olyan, mint
0: van,
2: hogy csak
0: örleményben. Van tiramisu is, igen. Viszont tiramisu ennyit is az édességekről. Most megyünk egy újabb színessel, illetve mai műsorunk első megkökkentő hírével. Képzeljétek el, ha már rekordok, több mint 1 millió ember akarja lefutni ugyanazt a maratont.
1: Azért azt a mindenit.
0: Nem semmi.
1: Az szép.
0: Úgy tűnik, ma már nem koncertjegyért, hanem maratoni rajtszámért kell harcolni. Na hát nézzük meg, mi történt. A rondoni maratonra több mint 1,3 millió ember jelentkezett, ami világrekord. A szervezők szerint a felnőttek szinte 200%, vagy micsoda, ezt nem értem. A brit felnőttek közel 2%-a szeretne indulni a versenyen, írja ezt a Guardian, viszont nekem az a kérdésem, azt mondja, hogy egy maratont amerikaiak, de hát ez a Londonban van, az Angliában. Tehát valami nem stimmel a hírrel, de nézzük. A futóláz világszerte elképesztő méreteket öltött. A londoni maraton már nem csak sportesemény, hanem közösségi élmény és státuszszimbólum is lett. A szervezők azt mondják, hogy a legtöbb jelentkező valószínűleg nem jut majd be a sorsoláson. Emiatt felmerült, hogy jövőre 2 naposra bővítik az eseményt. A legérdekesebb adat, a legtöbb jelentkező a 20-as éveiben járó nő volt. Na Karina, 20 éves
1: futottad volna maraton. Hát a 20-as éveimben már nem járok. Nőnek érzem magam. De hát én 20 évesen biztos, hogy nem futkoráztam volna. Nem, hogy maraton, még a busz után se. Pasik után se.
2: Maraton. Isten mencse, igen.
1: Nem futkoráztam.
0: Nekem az a kérdés, hogy ti vállalnátok egy maratont, vagy a busz után futás is már elég kardió.
1: Na jó, hát az a busz után azért. Igen. Jó, a busz után azért futunk, mert ha nagyon gáz, ha elkésünk a munkahelyünkről, azért azután még futkorászom, vagy futkoráztam, de maraton de nem, busz, ahhoz nagyon nagy felkészülés.
2: A busz az mindenképpen gyorsabb, ha már elindult, ha még megvár, akkor igen, de aztán előfordul az, hogy fut, és akkor...
0: De hogy gyorsabb, előtte. Hát nem tudom, hogy láttátok-e a videót, új szociális és nem tudom milyen miniszterünk, ugye, aki látássérült, jól mondom?
1: Igen.
0: Kátai német filmos, ő lefutotta a vonatot, tessék.
1: Van. Jaj, hát Erzsébeten a Gubacsi hídon apukám az a vonat húzza, mert hát itt lakom. Ja. Hát tudom, hát micsoda, hát ezt én is lefutom. Hát ez olyan rossz állapotban van a híd, hogy a vonat az csak így, hello, hét vagyok. Tehát a vonatvezető az tájképet tud fényképezni, vagy addig lehet, hogy fektetjen, olyan lassan.
2: Olyan, mint egy ilyen városnézős.
1: Annál lassabb, tehát csak így döcög. Tehát megy vagy tízzel.
2: Az nagyon komoly.
1: Úgyhogy így könnyű, kérem szépen lefutni.
0: Jó, de most ez mindent elmond a közlekedés állapotáról, tehát elmond. Most nem ebbért akartam felhozni, csak hogyha a busz is annyira lassan indul, akkor azt is lefutod.
1: De hát meg szoktak várni a buszsofőrök, nagyon rendesek, meg a villamosvezetők is. Tehát ha valaki szalad fut, azért az 90%-ban megvárják.
0: Nekem volt már olyan esetem, hogy futottam a villamos után, és bezárta az ajtót az orrom előtt, fenn a pofáját.
1: Akkor az a 10%, aki nem tudál.
2: És ezt is csak poénnak szánta, tudod. Na, itt vagy már. De jó. Na, viszontlátásra. Jön a következő. De mondjuk itt nálunk, mondjuk Debrecenben olyan szempontból nem gond, vagy pláne ugye a
1: nappali. Ja, melesétálsz egy fél megállót, igen.
2: De nem is, hanem hogy azért, mit tudom én, 5 perc múlva jön egy másik.
0: A villamosnál még oké.
2: Villamosnál, mondjuk busznál nem mindig.
0: Busznál ott már fél óránként járnak, meg óránként, ugye a busz, az hagyjuk a buszt. Pont ma reggel bosszankodtam, képzeljétek el, Debrecen, helyközi autóbuszállomásnál, és a lényeg az, hogy masszázson voltam ott nem messze, és volt 20 percem. Mert 20 perc múlva jött a következő busz, amit elértem. Illetve 9 perc múlva jött volna egy, de azt már nem érem el. viszont utána csak 20 perc múlva jött, de egybe jött 5. Tehát, hogy azt nem az, hogy legalább szétosztanák, mit tudom én, 3 percenkéntre, hanem egyből 5 egymás után. Na, abból az elsőt, az egy trolli volt, azt elkaptam, az nekem pont jó volt, úgyhogy.
1: Már, hát pedig legyalogolhattad volna, nyugodtan,
0: vagy lekoszoghattad volna. Nem volt annyi idő, időre kellett mennem, muszáj volt valamit fognom, hogy gyorsabban haladjak, mint a gyaloglás, érted? Tehát nem lehetett.
1: Ja, nem tudtad lefutni a maratont, értem?
0: Nem, meg végképp nem akartam. Hát fusson az, akit kergetnek, hát én nem futok.
2: Lekutyagolni.
1: Ja, de mert biztos örült volna neki, hogy
0: hát de Gazdi, az fut, az biztos tud futni.
1: Gazdival mentünk egy sprintet, mert 20 perc múlva jön a busz.
0: Ja, amúgy olyan már volt, hogy kutyával futottam busz után, de azért nem futottam le sokat, csak éppen a megálló egyik végéből a másikig, hogy elérjem. Ilyen előfordult. Tehát úgy is volt, hogy nem vált meg. Na, hát előfordulnak az ilyenek. Zenén picit szerintem, aztán innen folytatjuk. Tartsatok velünk továbbra is.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egyen lépéssel közel Pozár lépéssel, jó Pesti Erzsébeten, ahogy Karina mondja, szakad az eső. Debrecenben pont a műsor kezdése előtt szakadt, most éppen nem. Viszont hoztunk nektek ennek örömére egy újabb érdekességet, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy ugye mondom is, digitális ex-barátokat gyártanak maguknak az emberek. Na, erre minek van szükség?
2: Nézzük. Megtudjuk a cégből.
1: Na, ez már tényleg a szakítás utáni modern korszak. Egyre többen készítenek mesterséges intelligenciával digitális másolatot volt párjukról. A cél sokaknál az, hogy lezárják a kapcsolatot, vagy tovább beszélgessenek az exükkel, írja az Audit Central. Az új trend lényege, hogy fotók, üzenetek és hangminták alapján AI chat partner készítenek a volt partnerekből. Sokak szerint ez segít feldolgozni a szakítást, mások szerint inkább ijesztő. Pszichológusok is megszólaltak az ügyben, és többen figyelmeztettek, könnyű belecsúszni egy mesterséges érzelmi kapcsolatba. Az internet persze már rémeket gyárt a frissítésre váró exekről. Kérdeznek titeket, hogy ti kipróbálnátok-e egy AI verziót a régi szerelmetekből. Én nem. Akkor inkább felhívom az exemet, ott beszélgetek vele. Igen, mondja Karina.
3: Sok értelme nincs, hát most akkor, ha már nem tartod az igazi exeddel kapcsolatot, és akkor még AI exeket.
2: Hát de nem azt, hát nem figyelj, kísértett az exem mondjuk egy hónapig, mert megvolt a gyász folyamat, és lezártam a kapcsolatot, hát én utána tudom, hogy beszélgessek, hogy miről? Ott az AI válaszol helyett.
1: Ez az.
2: Ez egy rettentő morbid, ez ugyanaz, mint hogy valaki elhunyt, például színész, inkább énekesekről szoktak ilyen hologrammos nem tudom én, ilyen koncertfelvételeken, és akkor ilyen hologrammal oda rakják. Hát az is ijesztő, tudod, hogy mit tudom én, Freddie Mercury meghalt, vagy Elvis meghalt, és akkor oda rakják egy koncert miatt egy hologrammal, hát beszarás, hát nem.
1: Hát jó, én sem támogatom ezt egyébként. Amúgy abban az esetben lehet értelme, Karina, hogy amikor a gyász folyamata van, és nem tudod úgymond még lezárni magadban a kapcsolatot, de akkor sem tartom értelmét ennek, mert hogyha én szakítok, vagy velem szakított a párom, de ugye legutóbb én szakítottam, akkor is most én miért akarjak még beszélgetni vele? Még akkor is, hogy az AI verzió. Tehát, hogyha annyira beszélgetni akarok vele, vagy beszélgetni akarna velem, akkor fölhív telefonon, és akkor beszélünk. De alapvetően nem egy mesterséges intelligenciának semmi értelme nincs. Ezt én nem tartom nagy segítségnek.
2: Ez inkább hátrál abban, hogy lezárd a kapcsolatot, hogy elenged, mert még most egy nagyon nagy szerelem, oké, csalódás, ott hagy a pasi, imádtam, szeretem, megcsalt, ott hagyott, mert más. Ez végül is lelkileg persze fel kell tudni dolgozni, de most egy ilyen ijájjal beszélgessek, hogy hát figyelj drágám, visszajönnél, vagy hát nem bántad meg, hát most oké, hogy válaszolj egy ijáj, na de ez egy ijáj, attól nem fogom tudni az életbe lezárni a kapcsolatot, nem tudok soha újat kezdeni, mert benne ragadok a régibe. Mi értelme van?
1: Semmi értelme nincs.
2: Talán az, hogyha mondjuk régi barátokat kreálsz, és nagyon-nagyon egyedül vagy. Tehát elmagányosodsz például, és megkreáld az AI-jal a régi barátaid személyiségét, akiket nagyon szerettél, de mondjuk már nincsenek, vagy nagyon messze vannak, vagy tehát nem haraggal vált el. Azt még talán barátkozásilag, talán még az AI-jal pótolandóan megérteném. Te volt exemben.
1: Ennek se látom értelmét.
3: Semmi értelme.
1: De jó. Értem, mire akarsz kiukadni, de valahogy nem látom az értelmét, mert hát attól nem hozza vissza azt a barátot.
2: Igen, tehát mindenkit fel lehet hívni, mindenkit valahogy el lehet írni, aki akarja, aki nem akarja, az meg már nem barát.
1: Ez így van.
2: Azt meg minek keresgessem, volt exemet se keresgetem, dehogy Istenet.
1: Pontosan. Na, írjátok meg ti is nekünk, kedves adatok, hogy mit gondoltok, és ha már megbánás, nem bánás, ugye nem bántad meg, Jimmy feldolgozása, Dr. Béres és Verép Tomi közösse itt a lépés.
2: Nagyon szeretem.
1: Karina nagyon szereti, de már közben indult a zene.

0: kettőnk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az egészségügyi világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közelettével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilvaszósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajt a legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
8: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
9: www.hankozidigital.hu.
10: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
11: Miért a média válogatott?
0: ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
2: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: egy lépésre közelebb hozzá Lépés Rádió, és folytatjuk is a mai lépés délután egy újabb érdekességgel. Orosz férfiak direkt karfiolfület csináltatnak maguknak.
1: A karfiolt szeretem, fülbe már nem biztos, de a birkózóknak van
2: karfiolfület. Birkózóknak van, aha.
0: Na, de nézzük a részleteket. Van, ahol a plasztikai trend most nem a sima, hanem a bunyós kinézet. Oroszországban egyre több férfi szándékosan alakított ki magának úgynevezett karfiolfület. Ez az úgynevezett, mindjárt mondom, MMA harcosoknál ismert deformáció most divattá vált, írja az Audit Central. A különös trend főleg fiatal férfiak körében terjed. Többen úgy érzik, ettől keményebbnek és férfiasabbnak tűnnek. Orvosok viszont figyelmeztetnek, a deformáció fájdalmas és maradandó lehet. Az internet közben tele van előtte-utána fotókkal. Sokan már azt mondják, ez a 2026-os év egyik legfurcsább divatja. Hát nem tudom, mi volt a legbizarrabb divat hullám, amire emlékeztek?
1: Hát én nekem, ami legbizarabb divat hullám volt, ez a fültágítós őrület. Hát én ettől komolyan mondom, a falra tudtam mászni. Mert egyszerűen, tehát én még azt mondtam, hogy nem vagyunk bantonéger törzs, nem élünk a, nem tudom, esőerdők mélyén, tehát értem én, hogy vannak divatok, meg divatrendek, amik ott jól állnak, meg ott nem probléma. Tehát ilyen nyakmerevítés, meg nyakhosszabbítás, meg testfestés, meg ilyenek, persze, ezek ott elmennek, de hát ez a fültágítás engem kikészített. Tehát ezt én a legnagyobb butaságnak tartottam, mivel ha nagyon kitágította az emberke kicsi fülét, akkor abból nem kicsi fül lett, hanem nagyon nagy fülük, ami nem nőtt vissza. Tehát ugyanez, mint ez a fül csináltatás is, hát az MMA harcosok tényleg kemény gyerekek. Nálunk is van Soroksárnegyen MMA harcos klub, nagyon régóta, azt hiszem pitbulloknak hívják őket, ha jól tudom. Van Soroksárnegyen MMA harcos klub.

0: Hát, hogy a pankrátoros PS játék, azt tudom, azt nagyon szerettem játszani, és volt régen egy nagyon szakállas, bozontos hajú pankrátor, de és azt hiszem ő nyilatkozott Amerikában, hogy hát azért ott az teljesen más, tehát amit lát, azért inkább a show kedvéért, tehát odavágja persze, de így azért vigyáznak, hogy ne legyenek olyan sérülések.
1: Hát ugye ennek megvannak azért az előírásai, nem úgy van az.
0: Persze, tehát nem lehet csak úgy befogod a torkán keresztül, azt érted, megnyomod a gigáját, az kész összeesik. Tehát azért ugyanúgy, mint a boxba, a Thai boxba, a birkózásba, tehát persze vannak szabályok, amiket igenis be kell tartani. De a birkózóknak van ilyen fülük. Egyszer volt egy ilyen birkózó találkozó még Csepelen, anyukám dolgozott egy szállón, és egy nagyon-nagyon hosszú asztal, lehet tele volt birkózókkal.
1: Ezt a korfó
0: kisgyerek voltam, és kérdeztem, hogy anyu, miért olyan furcsa fülük van ezeknek a bácsiknak? És mondta, hogy hát birkózók, és hát megsérül a fülük, és így.
1: Na most azt mondd már nekem, hogy ez a korfiófület, hogy képzeljem el, úgy néz ki, mint egy korfiól?
0: Igen, a fülcímpád, ahol van az a korfiófület, az meggyűrik, megtörik.
1: Aha.
0: Tehát a porcos rész kívülről, és akkor ilyen hullámos lesz, mint a karfiol. Tehát az a porc eltörik, aha, és ilyen hullámos lesz az a fül külső részén lévő porc.
1: Aha, értem. Jó, írjátok meg, hogy nektek mi volt az a divat, ami nagyon fura volt. Én most ilyen divatot nem tudom, soha nem követtem annyira divatokat, tehát én ebben nem vagyok jó ebben a témában, de nyilván vannak nagyon, nagyon furcsa dolgok a divat világában.
0: Hát mondjuk a tetoválás is, hogyha túlzásba viszed, az is divat lett, attól függetlenül, hogy a tetoválás is egy testvesztés.
1: De az egy életérzés, Karina. Tehát hogy én azt nem mondanám divatnak, az egy életérzés. Ez olyan, mint a motorozás, a bőrszerkók is egy életérzés, aki azt érzi, éje egészségére. Én is bőrjackit hordok sok esetben. Nem vagyok motoros.
0: Most van csoppered motoros?
1: Nincs, de bőrjackit azt szoktam. Igen.
0: Azt tudom, hogy szeretem azt a bőrjackit, igen.
1: Mostanában. Na, zenélünk picit, aztán pedig jövünk hozzátok vissza egy újabb érdekességet, tartsatok velünk továbbra is.

0: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music
1: Now. Internet Radio. Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egyen lépéssel közelebb hozzá Lépés Rádió, és megyünk is tovább, méghozzá egy újabb érdekességgel, hogy India fizetési rendszere lett a világ leggyorsabbja. Van ország, ahol már szinte gyorsabb fizetni, mint köszönni. Az indiai UPI rendszer ma már a világ legnagyobb azonnali fizetési platformja. Naponta több százmillió tranzakció fut át rajta, írja az India Branding Entity Foundation. Hú, de szép neved van, az Isten áldjon meg. A rendszer 10 év alatt elképesztő növekedést produkált. Már utcajárusoknál, taxisoknál és piacosoknál is digitális fizetőeszközökkel fizetnek az emberek. A szakértők szerint ez teljesen átformálja a készpénz szerepét. Több ország most Indiát figyeli mintaként. A technológia annyira gyors, hogy sok tranzakció néhány másodperc alatt lezajlik. Kérdezlek titeket, hogy ti hordtok magátoknál készpénzt?
3: Én szeretem a készpénzt, szeretem a kártyát is, de inkább készpénzzel szeretek fizetni, mint kártyával.
2: Én inkább kártyával szeretek fizetni, mint készpénzzel, viszont a készpénzt szeretem, ha van nálam, valamennyi mindig, két okból is, egy. Vannak esetek, amikor jobb készpénzzel fizetni, ezt nem tudom elmondani, hogy miért, de vannak. Van olyan eset, ahol nem is tudok másképp fizetni.
4: Hát, amikor nem is tudsz.
2: De ez már ritka manapság, tehát ez már nagyon-nagyon ritka, mert most már mindenhol kötelezik a kártyafizetés lehetőséget, az a terminál bevezetését. Illetve a másik ok, hogy jó az, hogyha van nálad készpénz, mert sose tudod, hogy esetleg mikor történik valami, vagy véletlenül mondjuk elhagyod a kártyádat, vagy nincs elég pénz a kártyádon, vagy bármi történhet, és akkor jó az embernél van készpénz is, sose lehet tudni. Úgyhogy én mind a kettőt szeretem, fizetni többségben amúgy kártyával szoktam, tehát főleg futárnál, meg ilyen helyeken, és mindig jelzem is, de a készpénzt is szeretem.
3: Én a borravalót szoktam készpénzbe a futárnak adni, akármilyen futár jön, mert az például nem lehet, hogy többet vonjon le, mert én szeretnék neki adni. Ám bár vannak olyan ételhordó futár cégek, ahol be lehet pipálni, hogy szeretnék adni 500
2: forintot. Így van, és annak és utána akkor jártam a múltkor, az valóban ők kapják meg, Karin, abban nem volt a cég semmit.
3: Hát tudom, aha, hogy valóban ők kapják meg, mivel a kedves lánkám is futárkodott vagy két évig, úgyhogy tudom, hogy ők kapják meg, de ha olyan futár jön, akkor én szeretek neki adni. Van apró, mindig adok.
4: Hát, és hogyha van apró, hogy akkor igen, ha nem, akkor nem. De mostanában már én is inkább kártyával fizettek. Nyilván szerintem nekünk látássérülteknek előnyösebb is.
3: Hát figyelj, ha azt az alkalmazást, ami ilyen a kártyád van, és azt könnyen tudod kezelni, akkor persze előnyösebb.
2: De minek alkalmazás, Karin? Ott a bankkártya, leolvasó, ördöt adom a kártyát, nem kell ide semmi alkalmazás.
4: Hát ennyi, hát nem kell azzal.
2: Minek alkalmazás? PIN kódot
3: meg
2: úgy, be tudod ütni.
3: Azt mondtam, hogy ha a pénzforgalmi változás, azt tudod követni, hogy ennyi a rezsire, ennyi a kajára, ennyi a kutyára, ennyi a macskára, tudsz félretenni. Tehát igazából nagyon jók az alkalmazások, bármilyen
2: na persze, de mondjuk erre van az a funkció, igaz, fizetni kell érte, én mindenről kapok SMS-t.
3: Én meg úgy vagyok vele, hogy én az SMS-t nem kértem, mert az értesítési központban mindenről megkapom az információt, külön ezért nem gazdagítom a szolgáltatót, akinél a kártyám lelezzik, mert le van ő eleget ahhoz egy hónapban, hogy
2: jó. Hát ez emberek
4: válogatja. Akkor itt benne van, ha nem kéred, lehet.
3: Igen, tehát nem, nincs benne, ha nem kérem.
4: Akkor meg már mindegy.
3: De igazából én tehát a készpénz nekem azért is jobb, mert például olyan árusoknál, amik mondjuk piacok és őstermelők, nem mindig lehet kártyával fizetni. Vagy például elromlik. Volt egy eset, voltunk egy étteremben, elvitték az összes kártyaleolvasót karbantartásra, mit tudom én, adóhivatal, bevontad, fogalmuk nincs, szóltak, hogy haha, nem lehet csak készpénzzel fizetni. És így meglepődsz, hogy aha, ja, és akkor most ilyenkor mi van? Na, és volt nálunk készpénz, meg fel is tudtunk venni, meg persze utalni is tudsz, de hát szóval előfordulhat ilyen technikai malőr.
4: Így ilyen sci-fi módon tudod, hogy csinálsz ilyen sokszorosítást, hogy így előkapsz egy nem tudom.
3: Ja, játékpénzre gondoltál?
4: 500-est, vagy 1000-est. Hát igen, vagy akár rendes pénznél is, akkor így csak úgy megsokszorosítod azt, és azt mondjuk nincs csak egy
3: 1000-es,
4: csak akkor miam, kész. És...
2: Én amondó vagyok, hogy ehhez a témához találtam egy olyan dalt, aminek az a címe, hogy Se pénzem, se ruhám, Hórusz Márkusz az előadó. Ezzel megyünk tovább, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, és folytatjuk újabb érdekességekkel mai témánkat, ifél 4 után 2 perccel.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Így van, egy lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió, és már is megyünk tovább a Se pénzem, se ruhám című dal után egy újabb érdekességgel, méghozzá 116 éves a világ legidősebb embere. Amikor valaki azt mondja, régen minden más volt, ő tényleg tudja. Az Egyesült Királyságban élő Ethel Caterham lett hivatalosan a világ legidősebb embere. A nő már 116 éves. Írja a Guinness World Records. Ethel még az első világháború előtt született. Átélt gazdasági válságokat, világháborúkat és a technológiai forradalmat is. A család szerint a hosszú élet titka a nyugalom és a humorérzék. A Guinness rekord bejelentése után rengetegen küldtek neki jó kívánságokat. Az interneten sokan azt írták, ő maga egy élő történelemkönyv. Hát innen is kívánunk neki jó egészséget Magyarországról. És itt jön az a kérdés, hogy mit kérdeznétek meg egy 116 éves embertől először, ha találkoznátok vele?
2: Hát hogy mi volt 100 év, 116, hát mondjuk mi volt 100 évvel ezelőtt? Mert hát akkor kb. 16 éves volt, emlékszik már egy csomó mindenre, de például David Attenborough is most volt 100 éves, még a Lego is felköszöntötte, mert tudjátok, rá van írva a Legóra, hogy 0-tól vagy 3-tól 99 évesig pluszba. Most ezt leszették, és ráírták, hogy 100 éves plusz.
3: 100.
2: Igen. Úgyhogy ő is 100 éves. Kíváncsi lennék, olvastam egyszer egy könyvet, egy 110 éves illetőről egy férfi volt, az is talán, hát nem tudom, de szerintem Amerikában volt, és nagyon-nagyon érdekes dolgok történtek nagyon-nagyon régen, tehát, és ez eszméletlen, hogy mennyi mindent élt át, mennyi mindenem ment keresztül, 100 év nagyon sok idő. Tehát a 90 év fölött is egyszerűen ez nagyon-nagyon rég volt. Tehát 1926-ban született David Attenborough is. És így leesett az állam, hogy mennyi mindent élhetett, tapasztalhatott, mennyi mindenre nem volt még akkor, igen, és mennyi mindenre lett.
1: Tehát az én nagypapám született 1920-ban.
2: Az enyém 19-ben, de már nem él.
1: Nekem sem él már nagypapám. Viszont a nagyszüleim közül az anyai nagyanyám, igen, ő is 19-ben, az apai nagymamám, akit én már nem ismertem sajnos, 1908-ban született, tehát apukámnak az anyukája.
3: Meg anyai nagyanyám, az született 1907-ben, de a nagyapáimat már meg nem.
2: De hát 1907 is, hát te Jézusom, hát 2026-ot írunk, és én nagyon kíváncsi lennék, tehát hogy éltek akkor, mik voltak a szokások, hova jártak szórakozni, mit csináltak gyerekként, mivel játszottak, vagy mondjuk azokról a történelmi eseményeket mondjuk ők hogy élték meg, mert az, hogy mit ír rá a történelemkönyv, az egy dolog, de hogy én ők is hogy élték meg.
3: Tehát nekem az, ilyeneket kérdeznék inkább.
2: Igen.
3: Mert hogy nem ez a, na és mi a hosszú élet titka? Hát most
2: kinél
3: mi, ugye? Egyrészt genetika, nem tudom, mindenki mond valamit, aztán...
2: De hogy ismerkedtek meg, és hol mondjuk a férjükkel, feleségükkel? Akkor igen, mondom, hát tényleg hova jártak szórakozni? Milyen volt a ruhaviselet? Szegények voltak, gazdagok, ha gazdagok, miből, ha szegények, hogy éltek?
1: Tehát én is szeretem az ilyen régi sztorikat hallgatni.
2: Történelmi régi, hogy nagyon-nagyon tetszik.
1: Amikor annak idején nagypapám, gyerek voltam, mesélt, ugye akkor még élt, mesélt történeteket az ő gyerekkoráról, múltjáról, mindig szerettem hallgatni. Tehát, hogy ezek mindig olyan érdekes dolgok, amik az ember úgy megmarad. Tehát, ha nem is maga a történet, de az, hogy meséli, az, hogy milyen áttéléssel meséli, nem biztos, hogy minden megmarad a konkrét történetekből, de vannak dolgok, amik megmaradnak, és azok mindig nagy élmények egy gyereknek, szerintem.
2: Hát én idős nénikkel, bácsikkal, amikor sokat jártam kórházba, idős nénik, bácsik meséltek régi történeteket, hogy hát mi volt akkor, mi volt akkor, és hát tehát én azokat is nem, hogy éltek vidéken, hogy művelték a földet, mivel foglalkoztak, hogy ismerkedtek, hogy volt a gyerekszületés, hogy temették el, hogy mentek ide-oda, a lovaskocsi még, szóval, hogy ezek olyan furcsa dolgok, de nagyon-nagyon érdekesek.
1: Igen, úgy hallom, hogy Debrecenben megint leszakadt az eső.
2: Ó, hát küldtem neked, nálunk most nyugton van, de egy fél óráig szakadt, úgyhogy küldtem egy kicsit.
1: Mintha úgy hallottam volna, mert lehet, hogy ez csak egy repülő volt, és én hát,
2: na, az előző héten
3: locsoltak. Érdekesen azonosított be, de most,
2: igen, tehát
3: most pedig elvileg nem esik, mert én nem esik. Nyitva van az ablak is.
1: Hát de ez volt a poén, hogy a Kút utcán esett az eső, szakadt, itt meg nem, mondom.
2: Hát a felhők voltak a hibások.
1: Igen.
3: Tényleg a város egyik végén ez van, a másik. De tényleg amúgy érdekes, igen. Tehát nem véletlen az is, hogy, tehát, hogy már most azért hány évtizede van ezt, hogy azért a televíziók legalábbis hát főleg a köztévék, de már nem is csak a köztévé, de azért főleg, mert kereskedelmik keveset vállalnak be mondjuk ilyet, még ha reklámot adnának közé akkor is, hogy ugye ezeket a nagyon régi 30-as, 40-es évekbeli filmeket, ugye?
2: Én azokat annyira szerettem, nagyon sok volt, tehát régen kisgyerek voltam, emlékszem, délután voltak ilyen fekete-fehér régi filmek, és egy tátott szájjal, meg vannak régi fotók, tehát a régi belvárosról, tehát szóval, hogy azért...
1: Tehát egyszer találkoztam volt, egy 100 éves bácsival Debrecenben, ez nem most volt már, hanem ennek már ma vagy 15 éve, egy lottózóba mentem be, és ő is ott volt, hát ilyen 100 év körül volt a bácsi, de még jó egészségnek örvendett. Elkezdte mesélni, hogy régen Debrecen, hogy mennyire más, hogy nézett ki, és most nem akarom a hallgatókat ezzel untatni, vagy Sanyinak neked adáson kívül mesélek, hogy miket mesél, de hogy nagyon érdekes volt hallgatni, hogy például, mit tudom, még 80 évvel ezelőtt még marhákat hajtottak a piac utcán. El tudod képzelni most? Nem. Tehát, igen, tehát a nagy tempó
2: mennyit
1: mellett,
2: változik, igen, építészetileg, emberileg.
3: Én is hallottam, hogy mit tudom én például, ahol azelőtt laktam, de a Ülői házam környékén, hogy itt valahol azon a területen, mit tudom én, mászkált Ady Endre is, vagy talán lakott is, vagy csak volt arra. Tehát azért ezek a költők, írók, akik azért megfordultak.
1: Adinak itt volt, hát, vagy itt a... múltkor olvastam. Jó múltkor, már ennek is van, vagy 15 éve. Tesóma sétáltam a városba, itt a belvárosban van egy ház, egy ilyen emléktábla, hogy állítólag ott volt a szállása. Itt a belvárosban valahol. De hát nagyon
2: régi
1: érdekesek.
2: Régi útorok, régi emlékek, igen, nekünk ezek furcsák, de kedvesek a szívünknek.
1: Viszont most kedvesen zenélünk egyet, aztán pedig jönk hozzátok vissza egy újabb érdekességgel.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor már is megyünk tovább egy újabb érdekességgel, méghozzá a következő témánk, hogy átlátszó rántott csirkével sokkolta az internetet egy food blogger. Az internet most hivatalosan is túl messzire ment a konyhában. Egy food blogger olyan rántott csirkét készített, ami teljesen áttetsző lett. A videó milliós nézettséget hozott, írja az Audit Central. Az étel inkább üvegszoborra hasonlított, mint vacsorára. A kommentelők egy része zseniálisnak nevezte, mások szerint inkább ijesztő volt. Többen viccelődtek, hogy ez már nem gasztronómia, hanem laboratóriumi projekt. A videó pillanatok alatt elterjedt TikTokon és Instagramon. Az alkotó szerint a cél csak az volt, hogy valami teljesen újat mutasson. Ennek is csak annyit akarok mondani, hogy ha már apám nem volt üveges, de a séfem az még üveges. Na, kérdésem az...
2: Apukád autókereskedő volt.
1: Hát, inkább szobafestő, mázoló, de jó.
2: Az is, szobafestő, mázoló, autókereskedő, igen.
1: Mi az a trendi étel, amit semmi pénzért nem kóstolnátok meg?
2: Trendi étel, amit biztos...
1: Hát én ezt az üveges rántott hús biztos nem kóstolnám meg. Vagy tudjátok még mit, az ilyen homár, én nekem az nem vonzó, nagyon eszik az amerikaiak ezeket a homárokat meg, és valamilyen ilyen rágból.
2: Hát én a kagyló, csigát, homár biztos, hogy nem.
1: Na ezeket valahogy lenne. Nem, ilyen tengergyümölcseit kihagynám.
3: Nem tudom, hogy
1: miért.
2: Csiga, undi.
3: Nem tudom, hogy milyen íze lehet, és akkor
2: undi.
3: Így nem.
2: Nem tudom, majd Zolit kéne megkérdezni, mert
3: nagyon nyákás, és nem tudom, akkor nem kóstolnám meg. Rákot ettem, tehát ettem pályáját.
2: Jó, hát azt spanyol. Én is ettem, az finom, oké.
1: Én azt sem vagyok hajlandó
3: Magyarországon, ma nem Spanyolországban.
2: Tehát ja, hát most Spanyolországban nem megyünk el egy pályáért, mert hát ott teljesen más a pályáért szerintem.
3: De
2: mondjuk krokodilhúst is kipróbálnék, ilyen béka, krokodil, ezeket szívesen.
3: Aha. Igen, tehát mondjuk egy rántott béka.
2: Fesz finom édes húsa van.
1: Azt de mondják olyan, mint velőt, a csirke, de én nem velőt, meg ilyen, a béket.
3: Azt szeretem például.
2: De azt tudom, hogy te szereted a velőt, én nem.
1: Tehát a velőt én is megeszem olykor.
3: Krémes lesz.
1: A velőt én is megeszem olykor, de annyira nem a kedvencem, de néha megeszem.
2: Meg az ilyen malac, óra, füle, farka.
1: Azokat kevésbé.
2: Nem, meg a galambleves se enném meg.
1: Azt sem.
3: Azt például nem kóstoltam még, igen. Azt mondják nagyon.
1: Én akarom megkóstolni. Egy ismerősöm mondta, hogy az anyukája főzött régen sok galambból levest, meg sütötte a galambhúst.
3: Csoda.
1: És azt mondta,
2: hogy
1: finom.
2: Nem tudnék róla, lehet, hogy megenném.
1: Hát nem tudom. Ja, hát ha nem tudnál róla, lehet. Hát azt se tudjuk, hogy egyes felvágottakban mi van, mégis megesszük végül.
2: Nem is akarom tudni, mert akkor nem ennék felvágottat. Hát biztos, hogy nem ennék egy falatot se, soha többet. Jobb az, hogyha nem tudod néha, hogy mit eszel. Hát figyelj, a gasztronómia az biztos, hogy fejlődik, nagyon sok látványelemet raknak bele, tehát ilyen zselés, mindenféle nyúlós, málós, pici adagok, gyönyörű szép dekorálással, akkor ehető virágok vannak, amiket megehetsz, attól függetlenül,
1: de
2: hogy virág.
1: Tehát
2: kitalálnak azért nagyon sok jópofa dolgot, mert hát újat nem tudnak már, tehát kell valamit felfedezni, hogy felpörgessék itt a dolgokat, mert...
1: Mm-hmm. Jó.
3: Hát, igen.
1: Nem tudok itt többet hozzátenni, szerintem egy picit zenélünk, aztán jövünk vissza.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Bizony, és elérkeztünk műsorunk végére, úgyhogy már csak egy rövid hírre van időnk, méghozzá Ronnie O'Sullivan újabb Guinness rekordokat kapott. Van sportoló, aki kupánkat gyűjt, ő már Guinness rekordokat gyűjt. Ronnie O'Sullivan újabb 5 Guinness World Records elismerést kapott, így már összesen 19 rekord kötődik a nevéhez, írja The Sun. A snooker legenda többek között a leggyorsabb 147-es break rekordját is tartja. A díjakat egy verseny után adták át neki meglepetésként. O'Sullivan már több mint 3 évtizede a sport egyik legnagyobb alakja. Rajongók szerint nem csak rekordokat dönt, hanem teljesen új szintre emelte a snookert. Sokan úgy fogalmaztak, ő már nem játékos, hanem intézmény. Melyik sportolóról tudnátok elképzelni, hogy 30 év múlva is legenda marad?
2: Hát focisták talán, autóversenyzők, teniszezők, talán őket tudnám igazából legendaként elképzelni, de neveket nem, vagy Pelé, tehát vagy Ronaldo, vagy ebben Sanyi
1: Messi,
2: ebben a fociban.
1: Mondom Messi, de nem
2: Messi. Messi, hát az messze van, de igen.
3: De hogy akkor a szár.
2: Hát vagy
1: hogy 30 év múlva is emlegetni fogják, meg ismerni igen. fogják. Tehát közismert marad ugyanúgy. Egyébként én a Forma 1-ből, hát ilyen volt, hogy ilyen mai napig is, csak sajnos nem tudunk róla semmit, Mihály Schumer, aki egy igazi legenda szerintem. De akár számos olyan sportolót is lehetne említeni, magyarok között is, például Puskás Ferenc mai napig emlegetik, mint foci legenda.
2: Igen, tehát ő is egy legenda, vagy Egerszegi Krisztina, például úszó.
1: Igen.
2: Tehát azért van, vagy a sakk, a női sakkozók közül a
1: polgárlányokat gondolsz.
2: Polgárlányok, igen, tehát ők is legendák, mert olyat vittek végbe, amit kevés.
1: Igen.
2: De nagyon sok sportágat még felsorolhatnánk, amiben kosárlabda, vízilabda, bármi ilyen, akik Magyarország büszkeségei.
1: Hát ennyi fért a mai műsorba. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Karinának köszönöm a mai műsor szerkesztését, mert ma ő szerkesztette.
2: Egészségedre!
1: És közreműködéseteket, és kívánunk a hallgatóknak további kellemes rádióhallgatást holnap. Délután 2-től jövünk. És egy közérdekű közlemény már előre, szerdán nem lesz Lépés délután, szabadságon leszünk, ez biztos. Tehát holnap jövünk.
3: Halaszthatatlan közfeladatokja, ezt a parlamentbe szokták.
2: De hát ez is közfeladat.
3: Halaszthatatlan közfeladataink.
2: Nem otthon fogjátok lógatni a lábatokat, tehát.
1: Hát nem, én díszvendég, vagy nem vagyok díszvendég.
2: De mondva, de hogy ne lenne szerénykedj.
3: Díszvendég lesz.
2: Ne szerénykedj.
1: Sanyi meg versenyző, egy versmondó
3: én
1: versenyen.
3: Szereplője, versenyzője
2: igen,
3: lesz.
2: Tehát a kultúrát fogják népszerűsíteni. Sanyi nagyon szépen tud verset mondani, és...
1: Igen, és akármilyen jéges eső esik, a párod mindig fölkeresed, ugye? Sanyikám, ezt megtanultuk a mai műsor elején.
3: Ugye. Hát igen.
1: Na legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézményben, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogva tartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogva tartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az Albox automaták, adta hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az Alboxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-Box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa. Hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták A-Boxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-Boxként folytatják. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Kedvesen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilvaszósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
6: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfőt. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
6: A reklám után
3: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Köszi!
3: Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi árjárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az A-Box automaták, adta hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az A-Boxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Z-Box automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa, hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták A-Boxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Z-Boxként folytatják. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
7: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
10: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
1: A reklám után
0: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
2: Szervusztok, szervezek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket és téged nem utolsó sorban. Egyébként köszönöm. Az Éliás Junior-t már nem használom.
1: Nem használod, köszönöm.
2: Mert az azért kellett ez a Junior, annak idején az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltba, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Junior-t lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
1: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél fel, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
2: Hát a gyerekkorom az egy nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is, apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert ez, mind a kettő helyszíne voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
1: Igen.
2: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettősség.
1: Mindent. Igen, ez a kettősség.
2: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kiadott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, mert az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig, uh-huh. és úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor én nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Várdi király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, meg a focizás, az is nagy mániá volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy körülbelül így.
1: Már itt Sztártitkok, egyre több dolog.
2: A választ, te bocsánat, hogy ilyen nagy...
1: Nem, hála Istennek, ezért vagyunk itt, bele. Tökéletes. És milyen gyerek voltál? Csendes, visszahúzódó?
2: Nézd rám, szerintem milyen gyerek
1: szerintem voltam. A középpontban voltál.
2: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol tehát, mondjuk nem... Tehát, időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy igen, hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is menni, meg a társaság középpontjába is menni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
1: Igen.
2: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a show businessben, körbe 7 évet.
1: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban a karriered elején?
2: Hát ez
1: áldás volt inkább, vagy átok? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
2: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogy ha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor valószínűleg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám ágát nézzük.
1: Igen.
2: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de majd vannak ezek a Szabó Imre szavunok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akart, hogy én fodrász legyek.
1: Igen.
2: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. És akkor magával vitt hétvégen, te rengeteg ilyen kulisszagyerek voltam ott a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
1: Igen.
2: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
1: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbe szakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a mesterhármas, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat is szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondol zenész.
0: Így,
1: hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert a legtöbb improvizáló, és hogy mondják ezt, a legtöbb zenész, akinek van a saját gondolatai, az zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen ha mondjuk a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám, édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színműrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a környezenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Opera Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumban. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda való. Hát ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozhattam a Garas Dezsővel, meg a Szinetár Miklossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buktibit, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam ott akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
1: Nagyon szépen, nem is hallottam-e énekelni?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ez nagyon köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni. Úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, édesanyám beleőrült ebbe, hogy én miért nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaza volt, így utólag visszanézve lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a Lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zenéskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim meg azok voltak, akik az indexemet találták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán. És ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárban voltam 2-3-ban énektanár. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság.

0: ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhívult a szakma, boldog-boldogtalan énekel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit, minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem, és emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni, és koncerteket adni, mert az, abban még nem csalódtam, meg az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek, igen, mert énekelni mindig jó.
1: Igen. Akkor ezzel folytatjuk, most jövünk egy kis zenével.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok, Illyes Gyulával, szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél el, jelenleg hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincenben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda rakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok, és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez egy teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda el tudunk jutni, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezedben nagyon nagy lelkesedésre fogadták, most van, hogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivétel.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionett, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies, lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionett.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt
1: a... A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen, teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, az operatőri munkán. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített, köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észreszejtő, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenek Wolf Katti, mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban, hogy most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionett című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzguzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a közvetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott?
7: ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
10: A reklám után
11: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a D-Boost-i.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Érd ezt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: élvezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezd, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Rabmadár.
1: Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a lépés.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel fontosnak látszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni?

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.